szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a Magyar-tengernél, a velencei túl vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorház tetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: napja, amikor is már 236 nap van csak vissza 2026-ból. Szép jó reggelt, jól megkavartam ezt a reggeli órát. Alberták és Gergelyek, őket köszöntjük a mai napon, és hogy mit tudhatunk a névről, mit üzennek a csillagok, és mi történt a múltban május 9-én. Jövök a részletekkel a stúdióban, Gulyás Anita. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9-e az Alberták és a Gergelyek napja. Isten éltesse ilyen nevű hallgatóinkat nagyon sokáig. Germán eredetű női név az Albert férfi név párja, amelynek jelentése nemes és fényes, ez az Albert a név, amely a ritka nevek egyike. Ellentétben a Gergellyel, amely igencsak gyakorta előfordul a férfiak körében. A görög Gregorios név latin formájának a Gregor rövidüléséből alakult ki. A név jelentése éber vagy örködő. És akiket köszönhetünk még ma, ők a Lanák, a Györkök, a Györkék, a Katalinok, a Sarolták, a Gergők, a Gerők, a Fehérkék, vagy éppen a Katerinák is. Isten éltessen mindenkit, aki ma ünnepel, legyen születésnapos vagy névnapos, de ha már születésnaposokról van szó, akkor egy kicsit tekintsünk vissza a múltba. 1916 és 18 között Ausztria császárnéja, Magyarország és Csehország királynéja, Zita magyar királyné is a mai napon született, méghozzá 1892-ben. Az állat és emberi viselkedés, valamint a biológiai és kulturális evolúció kérdéseit kutatta, de tudományterjesztés és szépirodalmi munkássága is jelentős volt az 1935-ös születésű Csányi Vilmos Széchenyi Díjas magyar biológus, biokémikus, etológusnak, aki ma ünnepli 91. születésnapját. A kérdés pedig, hogy mi a hosszú élet titka, szerintem sokan feltennénk neki. De ma született 1962-ben Dave Gahan, angol énekes, a Depeche Mode zenekar frontembere is, akárcsak Tihanyi Tóth Csaba színész, valamint Csobot Adél magyar énekesnő színésznő 1994-ben, de ma lenne 62 éves, az 1964-es születésű híres újságírónk Albert Györgyi. Én minden jót kívánok a ma ünneplőknek, bármilyen évfordulóról is lenne szó, május 9-ét ne felejts el, köszöntse fel azt, akihez ez a csodaszép nap köthető, akár a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, hiszen ezek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggel!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: a ma kedvence és a tegnap slágere itt a Rádió Antriton május 9-én szombat reggel is, amikor is egy kicsit visszatekintünk a múltba ebben a korai órában. 1897-ben a Budapesti Tornaklub történelmet írt ezen a napon. Két saját csapatuk egymás ellen lépett pályára, ezzel pedig lezajlott Magyarország első hivatalos labdarúgó mérkőzése. Akkoriban még annyira új volt a futball itthon, hogy nem is volt elég klub, így a BTC házon belül oldotta meg ezt a premiért. Európában május 9-én ünnepeljük a világszinten mintegy 60 millió ember halálát okozó második világháború befejeződését. Május 8-án 1945-ben tette le a fegyvert a náci Németország feltételek nélkül a szövetségesek hadereje előtt. 1945. május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, és ezzel végleges győzelmet aratott a fasizmus felett. 1950. május 9-én pedig előterjesztette a békés kapcsolatok fenntartásának érdekében Robert Schuman az Európát újra szervező javaslatát. A Schuman nyilatkozatot tekinthetjük az Európai Unió alappillérének is. Az egységet szimbolizálja a kék alapon sárga csillagokkal borított EU zászló, és az unió egységes valutája az euró bevezetése. De a mai nap a méltányos kereskedelem napja is, méghozzá világnapja. A környezet kizsákmányolása és a túlfogyasztás elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet. Célja a nagyvállalatokkal szemben a kiskereskedők és a környezetbarát termelés támogatása, a kizsákmányolás megakadályozása. De a vándor madarakról se feledkezzünk meg, mert hogy ez a nap a május 9-e, május 8-a, 9-e az ő világnapjuk. A nemzetközi rendezvény célja a vándor madarak sérülékeny életmódjának, életterének védelme, a madarak vándorlási útját érintő országok összefogása, a nemzetközi madárvédelmi kapcsolatok megerősítése. Ezek tehát azok, amelyek május 9-éhez köthetők, és a jó zenék, amelyek töretlenül itt vannak velünk szombat reggel is, a ma kedvencei és a tegnap slágerei a Rádió Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
3: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
1: Ennyi volt a reklám.
5: Ez az Antrit reggel.

0: Rádiót, itt a ma kedvenceivel, a tegnap slágereivel és a csillagüzenetekkel. A horoszkópok alapja az ősi asztrológia, amely több ezer éves múltra tekint vissza, és már az ókori Babilon területén is készítettek csillagállásokon alapuló előrejelzéseket. A tudomány azonban nem tekinti bizonyított előrejelzési módszernek, mégis sokan felkapjuk a fejünket, és várjuk saját jegyünkhöz tartozó gondolatokat, amit már mondok is. Kedves Kos, mozgalmas hétvége vár önre, tele spontán ötletekkel. Egy váratlan találkozás inspiráló lehet, de érdemes kerülni az elhamarkodott döntéseket. Kedves Bika, most igazán élvezheti a nyugalmat és a kényelmet. Egy finom étel vagy kellemes séta feltöltheti, és egy régi ügy végére is pont kerülhet. Kedves Ikrek, kommunikációban erős időszak következik. Beszélgetések, új kapcsolatok színesíthetik a hétvégéjét, és egy apró információ most különösen fontossá válhat. Kedves Rák, érzelmesebb hangulatba kerülhet, ami most inkább előnyére válik. Egy családi vagy baráti beszélgetés közelebb hozhatja valakihez. Kedves Oroszlán, könnyen a figyelem középpontjába kerülhet a hétvégén. Egy társasági esemény vagy kisebb szereplés kifejezetten feldobhatja a hétvégéjét. Kedves Szűz, késztetést érez arra, hogy rendet tegyen maga körül. Egy kis rendszerezés után sokkal tisztábban láthatja majd a következő lépéseit. Kedves Mérleg, a harmónia most különösen fontos lehet önnek. Egy vita elsimítása, vagy egy kedves gesztus sokat javíthat a kapcsolatokon. Kedves Skorpió, intenzív energiák hatnak önre. Egy mélyebb beszélgetés vagy felismerés segíthet lezárni egy régi ügyet. Kedves Nyilas, felerősödhet a kalandvágy önben. Már egy rövid kiruccanás is új élményeket hozhat, hogyha nyitott marad a lehetőségekre. Kedves Bak, gyakorlati érzéke most különösen hasznos. Egy régóta halogatott feladat végére pont kerülhet, ami megkönnyebbülést hozhat az ön számára. Kedves Vízöntő, szokatlan ötletei most kifejezetten jól működhetnek. Egy kreatív megoldás másokat is meglephet. Kedves Halak, megérzései erősek, érdemes hallgatnia rájuk. Egy apró jel segíthet jó irányba terelni a hétvégéjét. Remélhetőleg a jó zenékkel együtt a ma kedvencei és a tegnap slágerei vannak itt velünk a Rádió Antriton.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: Mama kedvence és a tegnap slágerei színesítik a szombat reggelünket, és szerintem az is színes és örömtelivé teszi a napunkat, hogyha valaki egy apró, kedves gesztust tesz felénk. Lehet ez egy mosoly egy vadidegentől az utcán kora reggel, lehet ez egy kedves bók mondjuk a párunktól, vagy a gyerekünktől, vagy nem is tudom. Az embert előre engedik mondjuk a sorba egy hétvégi bevásárlás kapcsán, amikor ő csak egy valamit vesz, ami mondjuk nagyon kell az ebédhez. Szóval ezek olyan dolgok, amik jól esnek, de az elismerés szerintem mindig mindenkinek mindenkor jól jön. De ha már elismeréseket említek, akkor ehhez kapcsolódóan van egy fontos felhívásom, amelyet a Szekszárd megyei jogú város önkormányzata intéz önfelé. Ezt hozom majd a következő órában. Most viszont jön hírszerkesztőnk a legfrissebb információkkal, hiszen pillanatokon belül 7 óra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@stmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az országos vízügyi főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadék hiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május elejé átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a Magyar tengernél, a Velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorháztetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos. halálának, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt a születésnaposoknak, jó reggelt a névnaposoknak, e tekintetben tudok segíteni, a Gergelyeket és az Albertákat kell köszönteni a Vándor Madarak világnapján május 9-én, amikor is 7 óra múlt néhány perccel, ez pedig itt a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és egy fontos felhívással hozom a részleteket, maradjon velem a stúdióban, és Anita.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig Szekszárd megyei jogváros felhívását tolmácsolom önnek, mert hogy ismét várják a javaslatokat a helyi kitüntetésekre. A kezdeményezés nem új keletű, a célja pedig, hogy elismerjék mindazokat, akik munkájukkal, teljesítményükkel, vagy éppen közösségi szerepvállalásukkal hozzájárulnak a város fejlődéséhez, és hát nem utolsó sorban Szekszárd jó hírnevéhez. A díjak között szerepel többek között a Pro Urbe Szekszárd emlékplakett, a közjóért kitüntető díj, a Szekszárd javáért cím, a Szekszárd év rendőre, tűzoltója kitüntető cím, valamint többek között, de nem utolsó sorban a város díszpolgára elismerés is. A város honlapján pontos leírást talál arról, hogy melyik cím kinek és miért adományozható, de megtalálja a benyújtási határidőt és azokat az elérhetőségeket is, ahova várják az ön javaslatát is. A felhívást 2020. április 28-án tették közzé, a jelöléseket pedig május 11-ig lehet benyújtani, tehát már nem olyan hosszú idő áll a rendelkezésére, hogy végig gondolja, hogy kinek adományozna egy-egy az előbb említett címet. A kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban az űrlapok kitöltésével kell eljutatni Szekszárd megyei jogú város polgármesteréhez hétfőig elektronikusan a helyi kitüntetés kukac@szekszard.hu e-mail címre, vagy papíralapon a 7100 Szekszárd Béla Király tér 8 posta címre. Fontos, hogy a jelölésekhez részletes indoklást is kérnek, amely bemutatja a jelölt érdemeit. És szerintem ez egy kitűnő lehetőség arra, hogy a helyiek reflektorfénybe állítsák azokat, akik valóban sokat tettek városunkért, Szekszárdért, a szekszárdi közösségért, és azért, hogy minél messzebbre menjen egy gyönyörű vidéknek a híre. Úgyhogy mehetnek a jelölések, még hétfőig van idő, postai úton már nem fog odaérni, de e-mailt még bármikor küldhet. Nézzen rá a szekszárd.hu weboldalra, ott megtalálja a részleteket, amíg én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit itt a Rádió Antriton.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei a kora reggeli órában is szólnak nálunk itt a Rádió Antrikton. Jövő héten kedden pedig jönnek a fagyos szentek, mivel azt tartják, hogy a májusi eső aranyat ér, ezért és azért is, mert valóban hiányzik a csapadék, jó jönne, hogyha mondjuk a lehűlés helyett inkább esőt hozna az a három nap, amely a fagyos szenteket jelöli, de ez majd csak a jövő hét. A természet viszont teljes lendületben van így tavasz tekintetében, gyönyörűen kizöldeltek már a fák, nyílnak a virágok, és egyre hosszabbak a nappalok, ezáltal pedig szerintem a kedvünk is sokkal jobb, szóval minden adott egy jókedvű reggelindításhoz. Hogyha teheti, akkor ma is szálljon egy kis időt a szabad levegőre, akár egy rövid sétára, mert hogy ez az időszak tényleg arról szól, hogy feltöltődjünk energiával. A szürke téli időszak azért lemerítette a szervezetünket rendesen, kell a D-vitamin, de mondjuk nem 11 és 15 óra között, mert ez a bőrünknek nem tesz jót, ez az időszak kerülendő, mert hogyha rákapcsol a napocska, nagyon könnyen meg tudunk égni. Bőrvédelem, megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, ez a két legfontosabb alapszabály nem csak a nyári időszakra, nem csak a tavaszi meleg napokra, hanem az év minden napjára. Szép napot, jókedvű indulást kívánok mindenkinek a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogora.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: lesz ma, méghozzá itt Szekszárdon, a Babicsban, egészen pontosan a Színházteremben, ahol az Oringo Dance Studio lép majd a színpadra. Egy lendületes, színes és talán még érzelmekkel teli táncestel lehet számolni, ahol a közönség bepillantást nyerhet majd a kulisszák mögé, illetve abba a munkába, amelyet az Egyesület már 2024 óta végez, illetve az Oringo Dance Studio márciusban nyitottak 2024-ben, és azóta egyre több táncos számára biztosítanak lehetőséget a fejlődésre, az önkifejezésre és a közösség megélésére, mert hát ez is nagyon fontos, hogy együtt vannak egy közösségben, jó hangulatban. A stúdió alapítója és vezetője, tánctanára Szalai Jennifer, aki 5 oktatóval és koreográfussal együtt elhivatottan azon dolgozik, hogy minden korosztály megtalálja a saját útját a táncvilágában. Ezt pedig most a színpadon is megmutatják majd. A gálán a legkisebbektől a felnőttekig minden táncos fellép, a műsorban pedig a modern stílusok széles palettája jelenik meg, a K-poptól a hip-hopon át egészen a kortárs irányzatokig. Az est nem csak egy bemutató, hanem igazi közösségi élmény is, a táncosok kitartását, fejlődését és szenvedélyét ünneplik, együtt a nézőkkel természetesen. Egy inspiráló délután, ahol a mozgás és az önkifejezésé a főszerep, úgyhogy szeretettel várnak mindenkit egy felejthetetlen élményekkel teli délutánra a mai nap folyamán 16 órától a Babicsban.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Lassacskán óránk végéhez érünk, hogy milyen idő vár Önre így május 9-én. Nos, ennek a részleteit hallgathatja meg itt a Rádió Antriton, hiszen 8 órakor jön hírszerkesztőnk a legfrissebb információkkal, és hogy miért érdemes a jövő hét folyamán bringára pattanni, ezt megtartom a következő óra elejére, úgyhogy bízom benne, hogy együtt rádiózunk akkor is a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában 105.1, ez a frekvenciánk, vagy pedig ott a weboldalunk a www.antrit.hu, amelyen keresztül online formában is velem lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Haló!
6: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Halló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadék hiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorház tetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogosnak, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 8 óra múltán a stúdióban még mindig Gulyás Anita, hírszerkesztőnek köszönjük a legfrissebb információkat. Innen is üdvözlet az Albertáknak és a Gergelyeknek, mert hogy ők ünnepelnek május 9-én, a méltányos kereskedelem napján. És hogy miért lesz érdemes jövő héten bringával munkába mennie? Maradjon, hozom a részleteket!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Sofia, Fugés Bella.

0: kedvencei és a tegnap slágerei szólhatnak az egész nap folyamán, hogyha bringára pattanna, akkor viszont inkább a közlekedésre figyeljön. Hogyha ennek ezzel az eszközzel indul neki a napnak, akár munkába, vagy éppen iskolába menet, akkor meglepően sok szempontból jó döntés lehet. Nem csak a testnek, hanem az agyunknak is jót teszünk a reggeli mozgással, sőt, még a pénztárcánknak is kedvezünk vele, ez pedig nem utolsó szempont. De hogy miért is hoztam fel ezt? Mert hogy bringás reggeli várja majd itt Szekszárdon, méghozzá május 12-én kedden. Tudom, hogy még odébb van, de jegyezze fel a naptárba. Ugyanis a Magyar Kerékpáros Klub országos bringázza munkába kampánya 2026-ban is országszerte megmozgatja majd az embereket. Remélhetőleg nem csak azokat, akik amúgy is közlekednek ezzel az eszközzel, hanem azok is kipróbálják majd ezt a közlekedési formát, akiknek nem a mindennapi rutinjuk része, főleg reggeli rutinjuk része. 6:30 és 8 óra között várják majd azokat, akik kerékpárral indulnak munkába a Tolnavár megyei önkormányzatnál, a Csatári toroknál, a Cikhalasnál és az Újvári templomnál is lesz majd egy reggelizőpult. Ha pedig meggyőzte magát, hogy így indul a munkába, akkor érdemes a bringázza munkába appot is megnéznie. A reggeli csomagok 8 óráig, illetve a készlet erejéig várnak majd a bringával munkába tekerőkre május 12-én. Kedden. Sokan tapasztalják egyébként, hogy a bringázás után energikusabban indul a napjuk, mint hogyha unalmas utazással kezdenék, próbálja ki. Jegyezze meg a dátumot, a hétvégén pedig lemérheti, hogy mennyi időt is vesz, vagy venne igénybe, hogyha a lakóhelye és a munkahelye közötti távot kerékpáron tenné meg, így tuti nem késik majd el május 12-én a bringázza munkában napon.
1: Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: virágzása indul el májusban, emiatt pedig egyre fokozódnak majd az allergiások tünetei. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfélék és a tölgyék közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék és a diopollenje tüneteket okoz, közepes koncentrációban van jelen, míg a juhar, a fűz, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a gyertyán, a kör is, a komlógyertyán, a ciprus, a tiszafélék, a sásfélék és a pázsit fűfélék pollenje. Allergiásként érdemes szem előtt tartani, hogy kora reggel 5 és 10 óra között általában magas a pollenszint, míg késő este és eső után alacsonyabb pollenszint mérhető. Ez a legjobb időszak arra, hogy allergiásként egy jó nagyot sétáljon. A szemüveg pedig ilyenkor jó cél szolgálhat, ugyanis csökkenti a pollenek szembejutását. Ha pedig hazaér, akkor mindenféleképpen mosson hajat, mosson kezet, és lehetőleg minél előbb mossa ki a ruháját. A Ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában akár.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kert- és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat. Jelentkezési határidő 2026. május 26-a. Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555 telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a Ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei 10 évvel ezelőtt is itt voltak velünk a Rádió Antriton. Bátaszéken pedig akkor egy kezdeményezés lengte be nem csak a médiát, hanem szerintem az egész településen szájhagyomány útján terjedt a felhívás. Arra biztattak mindenkit, hogy szavazzanak. Hogy szavazzanak arra a fára, amely a Szent Orbán kápolna mellett álló 17,5 méteres, 4,5 méter törzskerületű fa, de nem csak méretei miatt tiszteletet parancsoló, hanem a helyiek hagyományai miatt is, ugyanis különleges figyelem lengi veszi körül ezt a fát. A Tolna megyei bátaszék legidősebb fája állítólag még törököt is láthatott, és csak csodával határos módon élte túl az akkori találkozást. Aztán az 1956-os nagydunai árvíz során is fontos szerepe volt. A lakosok ugyanis akkor oda menekültek a víz elől, és még a vasárnapi szentmisét is ott celebrálta a plébános. Egy egész közösség mozdult meg 2015-ben, hogy az év fája lehessen itt Magyarországon, majd 2016-ban pedig nagy fölénnyel tarolt az Európai Év Fája versenyen. Ez a hatalmas, több száz éves tölgy nem csak természeti érték, hanem a helyiek összefogásának jelképe is lett. A molyós tölgy érdekessége, hogy kifejezetten jól bírja a szárazabb, melegebb éghajlatot is. Ez nem utolsó szempont szerintem már így a mai világban, és akár évszázadokon át el is él így. Így valódi időtanúként figyeli a körülötte zajló életet. Hát sok-sok mindent látott már ez a fa. Most 10 évvel a siker után, mármint azután, hogy egyrészt Magyarország, másrészt pedig Európa fája lett. Újra élet költözik majd a fa alá, méghozzá május 10-én vasárnap délután 4 órától este 7-ig várják az érdeklődőket a molyhos piknikre az Orbán-hegyen. A programok között lesz sárkányeregetés, gumizás, frisbee és más szabadtéri játékok is helyet kapnak, hiszen van tér ezeknek. A jó hangulatról pedig majd élőzene gondoskodik. A szervezők batyus piknikre hívják a látogatókat, így érdemes pléddel és finomságokkal teli kosárral indulni a helyszínre, viszont büfé is üzemel majd, úgyhogy ezzel is lehet számolni. A rendezvény ingyenes, a parkolás pedig a hegy lábánál megoldott. Egy fa, egy közösség, egy siker, és most egy újabb alkalom, hogy együtt ünnepeljük mindezt a természetben, Bátaszéken, vasárnap délután a molyhos pikniken.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei remélem segítségül szolgálnak a reggeli ébredésben, még így szombaton is. Bár hogyha a pihenésé a főszerep a mai napon, akkor lehet, hogy így 9 óra közelettével sem azon gondolkodik, hogy most már ideje lenne kikelni az ágyból, de ha így van, akkor főzze le az első kávét, húzza fel a reddönyt, nyissa ki az ablakot, beáramlik a friss levegő, hallja a madárcsicsergést, érzi a jó kis virágillatot, ami már körbelengi a májusunkat, és a következő órában pedig hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, úgyhogy erről sem maradt le, sőt, mi több, a hírekről sem, mert hogy hamarosan 9 óra hírszerkesztőnk pedig már itt is van, és mondja a legfrissebbeket. Én pedig majd a Strapacska szlovák változatával készülök itt az Antrit konyhában, ráadásul diétásan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasább burgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Megalakul az új országgyűlés, a miniszterelnököt is megválasztják. Több mint 1,7 millióan adták már be eszi a bevallásukat, marad még a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. De a pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 9 órakor a legfrissebb információkat hallhatta nálunk itt a Rádió Antriton, méghozzá május 9-én a Gergelyek és az Alberták napján. Ha azon gondolkodna, hogy mi készüljön ma a konyhába, akkor én hozok egy gyorsan összedobható egy tálételt, illetve egy olyan desszertet, amely, hát szerintem szemedgyönyörködtető, emellett pedig még finom is, ha felkeltettem az érdeklődését. Rádiózzunk együtt itt a 105.1-en, vagy kattintson weboldalunkra a www.antrit.hu-ra, ahol egyébként talán még receptet is talált. Nézze meg, Gulyás Anita vagyok.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence és a tegnap slágerei után pedig itt van az ígért főétel, a diétás trapacska. Ez egy felvidéki eredetű étel, egyszerű, finom és laktató is. A diétás nokedlihoz pedig szükségünk lesz 200 g főtt krumplira, 100 g zablisztre, egy darab tojásra, sóra, esetleg némi borsra. A túros feltéthez pedig 130 g füstölt sonkára, de ez akár helyettesíthető csirkemellel, sőt, mi több, még tofúval is. Aztán kell 135 g zsírszegény túró, ezt készíthetjük fele-fele arányban jutúró és tehéntúró keverékéből, 60 g light joghurt, 3 csipet szárított kaporra, ez a lelke az egésznek, egy teáskanál fokhagymaporra vagy friss zúzott fokhagymára, valamint sóra és borsra az ízesítéshez. A főtt krumplit alaposan át kell törni, amíg teljesen sima állagú nem lesz, ehhez kell hozzáadni az ablisztet, a tojást és egy kevés sót, majd egy neművé kell keverni, sűrű galuska tésztával kell számolni, ilyen állagúnak kell lennie. Ha már forra víz a lábosban, amit enyhén megsóztunk, akkor a masszából formázhatjuk a kis galuskákat, akár kanállal, akár szaggatóval. A legfontosabb, hogy ne próbáljuk az egészet egyszerre, ez csak egy jó tanács, mert hogy akkor össze fog állni a galuskánk, össze fognak tapadni. Egy-két perc egyébként, amíg megfőnek, szóval pikpak kész akkor is, hogyha adagonként próbáljuk csak kifőzni. Közben aztán készíthetjük a feltétet, mármint hogy a szaggatás után, mert persze egyszerre nem megy. A füstölt sonkát kell felkockázni, vagy a tofut, vagy a csirke mellett, és egy serpenyőben le kell pirítani. Aztán, amikor már úgy engedi az illatát, enyhén megpirult, akkor adhatjuk hozzá zsírszegény túrót és a light joghurtot. Jól összekeverjük, majd jöhet az ízesítés a kaporral, egy kevés fokhagymával, sóval és borssal, ne adj Isten, némi csípős paprikával. Néhány percig forraljuk össze, hogy krémes, szaftos állagot kapjunk, végül pedig összeforgatjuk a kifőtt nokedlinkkel ezt a túrós sonkás szószt, aztán alapos keverés után már lehet is a tálalás. Ebből egy nagyobb, igazán laktató adag készül, ami klasszikus ízeket hoz majd kicsit könnyített formában. Én jó étvágyat kívánok hozzá! Rádió.
1: Andrit. Andrit reggel. A ma kedvencei és a te

0: szervezetünk vitamin raktára bizony már pirosan villog, így egy tavasz vitamin bombáért igazán hálás lesz. A friss zöldségekkel és gyümölcsökkel segíthetünk legyőzni a fáradtságot, és feltölthetjük a szervezetünket A, C és K vitaminnal is. A legjobb források erre a spenót, a rukkola, a retek, a medveagyma, a sárgarépa, a citrusfélék, melyek salátaként, smoothieként vagy éppen nyersen fogyasztva is hatékonyak lehetnek. Egy zöld smoothie elkészítése pedig pillanatokat vesz csak el a reggelünkből. Kell hozzá spenót, alma, narancs, gyömbér, ezek keverékéből némi víz hozzáadásával és a Turmix gépünk segítségével egy olyan jótékony itallal ajándékozhatjuk meg a saját szervezetünket, amelytől igazán feltöltődik majd. Az ebéd mellé pedig aztán mehet egy tavaszi saláta, rukkola, hónapos retek, lilahagyma, mozzarella, olívaolaj keverékéből. Szerintem pofon egyszerű. A délutáni süti mellé egy sárgarépás narancsos turmix, ami beta-karotin és C-vitamin kiváló kombinációja. Ne feledje, minél színesebb az étele, annál több vitamint juttat a szervezetébe, ami pedig hát fokozza az immunrendszer működését és energiát ad a tavaszi napokra. Tesznek így a zenék is, úgyhogy jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismargolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Danielfi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
7: Ez az Antrit reggel.

0: A ma kedvence és a tegnap slágere után pedig egy rózsaszín csodával érkeztem vissza az eper pöffeteggel, legalábbis ennek a receptjével. 50 g liofilizált eper kell hozzá, 2 darab tojás, 80 g kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor, 60 g vaj, 100 g finomliszt, 5 g sütőpor és egy csipet só. A hempergetéshez, mert hát ez is kell hozzá, ahhoz pedig 80 g kristálycukor és 80 g porcukor. Nem egy alakbarát desszertről beszélünk, de mértékkel szerintem ez is beleférhet. A liofilizált epret késes aprítóban finom porrá kell őrölni, egy tálba aztán a tojásokat a kristálycukorral és a vaníliás cukorral simára keverjük, majd ehhez adjuk hozzá az olvasztott vajat. Belekeverjük az őrölt epret, majd hozzáadjuk a finom lisztet, a sütőport és a sót, ezután pedig egy egynemű ragacsos tésztát készítünk, keverünk belőle. A masszát 30 percre hűtőbe tesszük, hogy formáztató állagúvá termedjen. A tésztából aztán diónyi adagokat veszünk, golyókat formázunk belőle, majd alaposan meghempergetjük először a kristálycukorban, majd pedig a porcukorban. Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, egymástól távolabb, mert hogy ezek meg fognak majd nőni, és 180 fokra előmelegített sütőben 10-12 percig sütjük, amíg szépen megrepedeznek, mert hogy így kell kinéznie, nem kell megijedni, hogyha megreped a teteje, úgy lesz a jó, de a belseje majd puha marad, remélhetőleg. Rácson hagyjuk aztán kihűlni, és már tálalhatjuk is a családnak, akár mondjuk egy finom eperfagyival, vagy vaníliafagyival megkoronázva.
1: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: voltam mára, mármint, hogy itt a 105.1-en keresztül, viszont holnap reggel 6 órától ébredezhetünk együtt, akkor várom vissza a mai napon, május 9-én a Gergelyeket és az Albertákat lehet köszönteni. Én csodaszép szombatot kívánok mindenkinek, holnap jön a magazin műsorunk, 8 órától több beszélgető partner, több stúdió vendég érkezik hozzám, hogy milyen témákban egészen pontosan, ezt Facebook oldalunkon megnézheti, de majd csak a délután folyamán, ha még nem követte be, tegye meg, és hogyha érdekességekről szeretne olvasni, hogy mi történt Szekszárdon, mi történt Tolnavár megyében, akkor ott a weboldalunk, a www.antrit.hu oldal. Ezt is érdemes nyomon követni, akár csak a rádiót, mert hogy a ma kedvence és a tegnap slágerei itt lesznek a továbbiakban is. Most viszont hírszerkesztőnk érkezik a 10 órás információkkal. Szép hétvégét, Gulyás Anita vagyok. Holnap rádiózzunk együtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Megalakul az új országgyűlés, ünnepséget is szerveznek a Kossuth térre. 180 ezeren szavaztak idén először, folytatódik a meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, Magyar Péter délután teszi le a miniszterelnöki esküt, és beszédet is mond majd az alakuló ülés után a Kossuth térre meghirdetett rendezvényen. A parlament oldalán közzétett napirendi tervezet alapján akár már kedden felállhat az új kormány, és megkezdhetik a munkát az új miniszterek. 10 órakor a parlamenti ülés elkezdődik, megszavazzák a minisztériumi struktúrát, és vasárnap elindulhat a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. 180 ezeren szavaztak idén először. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke közölte, a legnagyobb létszámú szavazókör Budapest 11. kerületében volt, a legkevesebb szavazóval rendelkező település Debrece volt, ott mindössze 10 szerepeltek a névjegyzékben. A visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a 100-at, valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek. Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően a Nemzeti Választási Iroda eddig 11 ügyben tett feljelentést. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíj kifizetési naptár az irányadó. A postás általában hónap 12. és 24. napja között keresi fel a jogosultakat. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Eleinte felhősebb, aztán délután már napos időre számíthatunk, nem lesz csapadék. Az északi szél időnként megélénkülhet. Koranyárias idő várható 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Holnap már egész nap sok napsütés valószínű, délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem várható sehol sem csapadék. Kissé melegszik az idő, délután már 23-28 fok is lehet. Hétfőn a napsütés mellett délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé elered az eső. 20-28 fok lesz délután.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Megkezdődött az új országgyűlés alakuló ülése. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. Folytatódik a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sólyog Tamás államfő beszédével kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz majd esküt, aztán beszédet mond, várhatóan 14 óra után. Az alakuló ülést követően pedig a Kossuth téren mond majd beszédet, várhatóan 16 órától. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölt az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumban mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumban valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróra sem. A Hondios nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak.
1: Rádió Andrit időjárás.
6: Thank you.
5: Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Antrit.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap menni.

0: megyünk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
1: Ön miben segíthetek?
0: Hát szélvédő kéne nekünk.
1: Milyen típusú az autó?
0: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
2: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
0: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
5: Közgyűlés volt Szekszárdon, honvédségi kiképzés Gerjenben. Napsütéses, kellemes tavaszi idő lesz. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A rendőrség napja alkalmából a nem alapfeladatot ellátó szakterületen az év Tolna vármegyei rendőre címet Roczó István rendőr alezredes a főkapitányság ellenőrzési szolgálatának kiemelt főellenőre érdemelte ki, aki 26 évvel ezelőtt szerelt fel a rendőrség kötelékébe. Dolgozott a szekszárdi és a bonyhádi rendőrkapitányságon és rendészeti és bűnügyi szakterületen 2012-től szolgál jelenlegi beosztásában. Szakmaiságával, következetességével, precizitásával és segítőkészségével érdemelte ki az év rendőre díjat. Május 5-én ülésezett a kábítószerügyi egyeztető fórum Bonyhádon. A tanácskozáson a résztvevők a drogprevenció aktuális kérdéseiről, valamint a járási szintű együttműködés lehetőségeiről egyeztettek. A fórum egyik napirendi pontjaként a kábítószerellenes világnap programjai kerültek szóba. Ezt követően Varga Norbert, a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány programvezetője ismertette a szervezet tevékenységét és prevenciós munkáját. Daniné Turcsány Éva, a Bonyhádi Járás Egészségfejlesztési Irodájának vezetője, az aktuális epidemiológiai helyzetről tartott tájékoztatót. Gábor Zoltán rendőr alezredes, a Dombovári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője, egyben a KEF társelnöke pedig bemutatta a Dombováron működő kortárs oktatási programot. A fórum célja a szakmai együttműködés erősítése, a jól működő prevenciós modellek megismerése, valamint a járás közbiztonsági és megelőzési feladatainak összehangolása volt. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának szervezésében május 7-én a Baranya vármegyei területi gyermekvédelmi szolgálat munkatársai tartottak előadást a Szekszárdi Tudásközpontban. A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és a sértett gyermekek kíméletes támogatása és meghallgatása állt a szakmai fórum középpontjában. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata közgyűlése csütörtökön tartotta rendes ülését, amelynek fontosabb döntéseiről Berlinger Attila polgármestert hallja.
6: Ilyen hosszú közgyűlésen vagyunk túl, 25 napirendi pontot tárgyaltunk, ezek közül nagyjából a fele zárt ülésen volt, most ezzel kezdeném talán engedelmükkel. Az első negyedéves mérlegbeszámolókat, pénzügyi beszámolókat hallgattuk meg a 26-os évről a gazdasági társaságainknál. Ugyan május 28-án lesz nagyobb beszámoló, hiszen a 25 évi mérlegbeszámolókat ugye május 31-ig a gazdasági társaságoknak el kell fogadniuk. így a közülésünkön majd ott jóval részletesebb beszámolókat is hallhatunk. Azt azért jó látni, amikor az ember tendenciákat néz, hogy szinte valamennyi gazdasági társaságunk működése stabil. Természetesen a különböző tevékenységeket nem lehet egymáshoz hasonlítani, de mégis úgy gondolom, hogy általánosságban elmondható, hogy a jó gazda gondosságával működnek a cégek. Pozitívak az eredményeik, természetesen itt is vannak különbségek, akinek pedig egy-egy negyed évben esetleg átmeneti likviditási hiánya van, ugye az évvégi mérlegbeszámolóban egyértelműen kiderül, én pozitívan nézek a mérlegbeszámolók elé, és természetesen ott sok kérdéssel majd fogjuk is az ügyvezetőket részletesen kikérdezni a pénzügyekről. Volt ezen kívül több olyan napirendünk is, amely rendszerint a májusi közgyűlésen van, ezek beszámolók. Elfogadtunk egy olyan SMS rendelkezés módosítást az önkormányzati SMS-ünkben, melynek az volt a lényege, hogy az önkormányzat szeretné a szabadon lévő pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál magyar állampapírokba bizonyos időszakokra lekötni. Ez azt gondolom az önkormányzat történetében nem egy egyedi dolog, hogy az önkormányzat a saját bevételeinek növelése érdekében, amikor olyan pénzeszközök voltak hosszabb ideig a különböző számlákon, projektszámlákon elsősorban, akkor azt azért igyekezett kamatozó kötvényekbe fektetni. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyar Államkincstárnál lévő magyar állampapírokról van szó.
5: A közgyűlésen szó volt a belterületi utak fejlesztéséről, felújításáról is. Ennek a folyamatnak az aktuális állapotáról is tájékoztat Berlinger Attila polgármester.
6: Még egy napirendi pontot szeretnénk röviden, ez pedig a belterületi utak fejlesztése című pályázatunk kapcsán merült fel. Itt is volt a közgyűlésen arról vita, hogy ugyanez egy beszámoló keretében teljesen más témakörben került most a napirend elé, hiszen itt a belterületi utak fejlesztésénél egy elnyert és folyamatban lévő pályázatunkról van szó, ahol van egy konzorciumi partnerünk, ez egy állami szerv, ennél a szervezetnél egy névváltoztatás volt, ezt kellett a közülésnek elfogadni, de ennek a napirendnek a kapcsán felmerült, hogy néhány képviselőtársunk hiányolta a lakosság megfelelő tájékoztatását ezzel kapcsolatban. Itt szeretnénk elmondani, hogy mindannyian nagyon várjuk annak a 8 darab belterületi útnak a mielőbbi felújítását, amire azt gondolom számos alkalommal már írtattunk, és nagyon reméljük, hogy fogunk is. Részletesen tájékoztattuk a képviselőket, hogy hol tartanak a beszerzési eljárások. Jelenlegi állapot alapján, ha nagyon határidőre feszesen sikerül minden tervezési és kivitelezési beszerzés, közbeszerzési eljárás lebonyolítani, akkor nagyon optimista elképzelés alapján 27-ben vagy 28-ban elindulhat végre ennek a 8 útszakasznak a aszfaltozása, járdákkal és ugye szegélyekkel való teljes felújítása. Mindannyian tudjuk és folyamatosan érezzük, itt élünk, itt lakunk, hogy rendkívül rossz állapotban vannak az útjaink. Én azt gondolom, hogy egyik első intézkedésként is Megyőgvárosok Szövetségének a jövő heti közgyűlésén valamennyi város nevében fogjuk kérni a újonnan megalakuló kormány segítségét ebbe.
5: A gerjeni önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy május 10 és 12 között a térségében a Magyar Honvédség kiképzési foglalkozást tart. A gyakorlat ideje alatt a Gerjenben és a környező településeken megnövekedett katonai jelenlétre és katonai járművek és az állomány mozgására kell számítani, valamint időszakos zajhatások is előfordulhatnak. Kérik a lakosság megértését és együttműködését, különös tekintettel a közúti közlekedés során tanúsítandó fokozott figyelemre, a honvédségi kiképzésre kijelölt területek tiszteletben tartására, a katonai és rendvédelmi szervek utasításainak betartására. Május 9-én immáron a 6. alkalommal kerül megrendezésre a Kajdacs Nagydíj országúti kerékpárverseny, amely idén is az AKES sorozat része lesz. Különlegesség, hogy az esemény ebben az évben Pálinkás Csabára, Szekszárd korábbi olimpikon kerékpárosára is emlékezik. A szervezők a már jól bevált közel 22 kilométeres kiváló útburkolatú körpályát jelölték ki, ahol a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig mindenki megtalálhatja a versenytávját. Az előzetes érdeklődés alapján az elmúlt évekhez hasonlóan nemzetközi mezőnyre lehet számítani, hiszen a szomszédos országokból jó pár klubnak fontos eseményé vált már a Kajdacsi Nagydíj. Szombatra alapvetően napsütéses, időjárású napra van kilátás, mérsékelt, fátyol és gomoly felhőzet időről időre megzavarhatja a napsütést, jelentős, tartós eső sehol sem valószínű. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatar továbbra is kísérhet erős viharos lökés, hajnalban 7-14, Délután 21-26 fokot mérhetünk, Szekszárdon a hajnali 12 fokot követően, napközben 24 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
7: Dél már el is múlt, csodaszép hétvégét kívánok a stúdióban már Karakas Balázs, és hozom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit a válogatott hasznos információk mellett. Taylor Swift-tel és a The Fate of Ophelia-val indítunk.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

Mese szép hétvégét kívánok itt a Rádió Andrét. Jó étvágyat a szombati ebédhez. Katy Perryvel folytatjuk most a negyedik albumának, a Prismnek a vezető kislemeze volt ez a felvétel, és nagyon nagy siker volt. Milliárdos megtekintést ért már el azóta a YouTube-on. Katy Perry és a Roar.

0: Jó hétvégét kívánok! Itt a Rádió Antrit, ahol bizony a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak. Az emberek, hát legalábbis én azt látom a saját magam környezetében, hogy folyton rohannak valahová. Hát valószínűleg ebből van elege mindenkinek, ugyanis egy kutatás most arra jutott, hogy az emberek most már a pörgős ilyen, hát tipikus listát kipipálgatós nyaralások helyett, amikor ugye 4 nap alatt mindent meg kell nézni, most már elkezdtek egy picit inkább a tudatosan lassabb utazást tervezni, hosszabb tartózkodással, kevesebb megállóval. Elkezdték az emberek kerülni a túlzsúfolt, népszerű helyeket, és inkább kezelhetőbb, nyugodtabb úti célokat keresnek. Ön, hogy van ezzel? Én egyébként pontosan így manapság. Amikor rohanok eleget hétköznaponta, hát akar a fene rohangálni még a nyaralás ideje alatt is. Egy biztos, zenét hallgatni viszont annál is inkább akarok, mindjárt érkezik a Látó és a Lottery.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Buli a köbön. The Platz Outdoor a Szexárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több 1000 négyzetméteren a Szexárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szexárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogóra.hu.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább 1 fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. Ez a Rádió Antrit.
0: Jó hétvégét a Rádió Antrittal. Az amerikai rapper Látó és a kongói kanadai énekesnő Lukala közös munkája érkezik hozzánk. Egy könnyed, pörgős nyári dal, a Lottery.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Csoda szép hétvégét kívánok itt a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak, és persze nézzük az izgalmasabbnál izgalmasabb program lehetőségeket is. Ma például a Szexárdi mozi kínálatában a Charlie a Csoda blökki délután 3 óra is tartal, 5 órától érkezik az Ördög Pradát visel 2, majd este 7:30-tól a magánügy nézhető meg. Május 15-én jön majd a Szexárdi ifjúsági fúvós zenekar minősítő koncertje a Kulturális Központ színház termében, aznap este 17:30-os kezdéssel. Jó szórakozást kívánok! Egy órakor a hírekhez is, aztán majd jön Justin Bieber és a Daisies.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Délután teszi le miniszterelnöki esküjét Magyar Péter, és beszédet is mond majd a Kossuth téren. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, marad a meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, Magyar Péter délután teszi le a miniszterelnöki esküt, és beszédet is mond majd az alakuló ülés után a Kossuth térre meghirdetett rendezvényen. A parlament oldalán közzétett napi rendi tervezet alapján akár már kedden felállhat az új kormány, és megkezdhetik a munkát az új miniszterek. Megszavazzák a minisztériumi struktúrát, és vasárnap elindulhat a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíj kifizetési naptár az irányadó. A postás általában a hónap 12. és 24. napja között keresi fel a jogosultakat. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölt az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. De a pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A zene egy óra után is velünk. Jó pihenés és jó hétvégét kívánok. A mikrofonnál Karakas Balázs, egy könnyed dal Justin Biebertől. A Daisies az újdonság, ezzel kezdünk.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

A Rádió Antritot hallgatja. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok. Most a Kagyakómát egy olyan dallal igyekezzük könnyebben feldolgozni, aminek megvan a maga mély mondani valója. Rendkívül sikeres volt a dal, és pont az a minimál hangszerelése, az akusztikus gitár és az egyedi hangszín, ami hát szerintem lehetővé teszi, hogy az érzelmi üzenet a középpontban maradjon. Passengertől a Letter Go-t játsszuk.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Itt a Rádió Antrittam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Meglepően vesszük észre, hogy gyakorlatilag berobbant a nyár. Az elmúlt napokban 24-25 fokok voltak Szekszárdon. Ez így marad egyébként a jövő héten is. Noha jönnek az esősebb epizódok, amikor időnként egy-egy futózápor zivatar beköszön, ennek ellenére egyébként maradnak a meleg idők. De legalább hajnalban még hűvös van, én ezt tudom értékelni. Emlékszünk tavaly nyára is, amikor már éjszakára sem hűlt le a levegő, és az borzasztó volt. Hát legalábbis én így értem meg. De semmi gond, jön a lány, aki csak táncolni akar valakivel. Whitney és az I Wanna Dance With Somebody azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Az a szám érkezik, ami énekesnünk egyik legikonikusabb slágere volt, amiért 88-ban elnyerte a legjobb női pop énekesnek járó Grammy-díjat is. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrix.

Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antrittot hallgatja. Pihenünk, lazítunk a hétvégén. Sokan ilyenkor otthon nagy takarítanak, tesznek-vesznek az udvaron, én pedig hozom hozzá a legjobb zenéket. 2 órakor a hírek után majd az a dal érkezik, amivel Britney berobbant a köztudatba, és hát meg velem kockáztatni, hogy örökre megváltoztatta a popzenét. A dal azonnal világsiker lett minden országban, ahol listázták, elérte az 1. helyet. A hozzákészült iskolás lányruhás videóklip az MTV korszak egyik legmeghatározóbb képsora. Jön Britney és a Baby One More Time.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vigyázz! Dől a fa!
3: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
2: És mi lett a vége?
3: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
2: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
7: Megalakul az új országgyűlés, a miniszterelnököt is megválasztják. Több mint 1,7 millióan adták már be eszi a bevallásukat, marad még a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezer módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adó kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. De a pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Eleinte felhősebb, aztán délután már napos időre számíthatunk, nem lesz csapadék. Az északi szél időnként megélénkülhet. Koranyárias idő várható 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Holnap már egész nap sok napsütés valószínű délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem várható sehol sem csapadék. Kissé melegszik az idő, délután már 23-28 fok is lehet. Hétfőn a napsütés mellett délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé elered az eső. 20-28 fok lesz délután.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
8: Hétvégén sem áll meg a zene. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, én Karakas Balázs vagyok. Egy olyan dal érkezik, ami a 90-es évek, 2000-es évek fordulóján meghatározta a nemzetközi popzenét. Britney-től a Baby One More Time.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antritot hallgatja. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel töltjük a szombat délutánt. Amíg ejtőzik egyet a család, én hozom a jó zenéket. Itt egy fiatal amerikai énekes, aki a TikTokon és az American Idol műsorban tűnt fel, és hát utána vált világhírűvé. Nagyon könnyed, nagyon poppos dal, úgyhogy ha valaki mondjuk éppen úton van a Balcsira, akkor itt érdemes felcsavarni a hangot és együtt énekelni. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. I'm

0: Rádió Antrittal valóban tartalmasan tudnak telni a hétvégi napok. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádiózunk, és örülök annak, hogy együtt tölthetjük az időt, amikor bízom benne, hogy nem kell a munkán gondolkozni, hanem lehet egy kicsikét lazítani és pihenni. Ennek ellenére azért vannak olyan a sok esetben munkánkkal kapcsolatos dolgok, amikkel így meg tudunk lepődni. Pedig már nem kellene, hiszen nagyon itt van 2026 és a mesterséges intelligencia korszak. Képzelj el, arról olvastam, hogy a londoni dolgozók közel felének a munkáját már átalakította a mesterséges intelligencia. Arra jutottak, hogy a brit fővárosban már nagyjából egy 2,4 millió embert érint a mesterséges intelligencia, ami egyébként egy hatalmas szám. A vizsgálat alapján a változás leginkább a hölgyeket, a fiatalokat és az adminisztratív munkakörben dolgozókat sújtják, mivel ugye az ő feladataik válthatóak ki a legkönnyebben az automatizációval. Hát az biztos, hogy a fejlődés itt van, és mérgelődhetünk a dolgon, de valamikor a lovaskocsik forgalomban való használata is elkezdett ritkulni, és jöttek helyette az autók. Ez elengedhetetlen. Mint ahogy a jó zenék is, tudjuk jól, hogy a mennyország itt van a földön. Heaven is a place on earth. Jön Belinda Carlisle.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóban mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, én Karakas Balázs vagyok. Visszaugrunk abba a hőskorszakba, amikor minden havernak ez a dal megvolt egy válogatás kazin. A szám világszerte az eladási listák élére került, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is. Belinda Carlisle és a Heaven is a Place on Earth.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: hálás vagyok, hogy a Rádió Antrittel tölti a hétvégét. Hozom is a program lehetőségeket így nem sokkal 3 óra előtt. Lehet menni mozizni, majd 3-kor kezdődik a Charlie a csodablöki a Szexárdi moziban, délután 5 órától az Ördög Pradát visel, második része nézhető meg, este 7:30-tól pedig a Magánügy című francia filmdráma. Aztán Kovács Gergő dalestjére ellátogathatunk, május 15-én este 7 órától a Kulturális Központ rendezvénytermében lesz ez. Jó szórakozást kívánok hozzá! Jönnek a hírek, aztán majd Kelly Clarkson, itt lesz a Stronger.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, Königsajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanás veszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antrittban.
7: Átadták az év polgárőre elismerést is. Összefogásból született csoda a gyermekekért. 25 fok is lehet vasárnap. Jó napot kívánok, Jannár Jöli vagyok. 2026. május 9-én szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei. Tolna vármegyében az év polgárőre elismerő címet Szalai József érténytelepülés polgárőre érdemelte ki, aki az Értényi Polgárőr Egyesület elnökeként immár 35 éve vállal aktív szerepet a helyi közbiztonság erősítésében, valamint a lakosság biztonságáért végzett önkéntes munkában. Szalai József 35 éve alapító tagja volt az Országos Polgárőr Szövetségnek, munkáját a közösség iránti elkötelezettség, a segítőkészség és a rend iránti tisztelet jellemzi. A helyi rendezvények biztonságos lebonyolítása és a közbiztonság fenntartása érdekében szoros együttműködésben dolgozik a rendőrséggel. Kitartó szervező munkája, közösségépítő tevékenysége és önzetlen szolgálata példaértékű mind a polgárőrök, mind a település lakói számára. Szekszárd megyei Jugováros önkormányzata közgyűlése csütörtökön tartott rendes ülésén beszámolók elfogadására is sor került. Erről kérdeztük Máté Pétert, alpolgármestert.
8: Közgyűlési napirendünk volt a fogoros ügyeleti ellátás. A FAD település önkormányzata is társult a fogoros ügyeleti ellátáshoz, a társuláshoz. A társulásban lévő településeknek a lakóit a fogorvosok ügyeleti rendszerbe szerződött fogorvosok ingyen látják el, az ügyeletre jogosult ellátásokat végzik ingyen. Amennyiben más szeretnének, azért fizetniük kell. Ugyanakkor a másokat is ellátnak, nem a település, nincs szerződés ezzel a fogorvosokkal, viszont nekik fizetniük kell tarifát. A Szekszárd város és a társult települések a napi, tehát 6 órára 80 ezer forint ügyeleti díjat fizet a fogorvosoknak. Voltak még beszámolók, a Szekszárd városi rendőrkapitányság beszámolója. Üdvözöltünk Csorba Szilárd urat, aki február 6-a óta megbízott városi kapitány, és dr. Habnicsek Nikolett a főkapitányasszonyt. Ő is elmondta a köszöntőjét. Ugyanakkor a Csorba Szilárd úrtól többféle kérdés volt, például az, hogy hogyan tudunk együttműködni ezután is, ahogy eddig is együttműködtünk. Ezzel volt egy probléma, többször adódik a hajléktalanoknak a kellemetlenkedése. Ebbe mindenképp konstruktívan állnak hozzá a kéréseinkhez. Ugyanakkor a én kérdésem az volt, hogy az illegális hulladéklerakókkal tudunk-e szemben intézkedni, és tudunk, nem egyszerű, de tudunk intézkedni, és szeretnénk is egyébként, mert nagyon sok problémát okoz a városban az illegális hulladéklerakás és hatalmas költségeknek felszámolása, megszüntetése. A másik beszámoló, a Toszoló Védelemnek a beszámolója volt. A Kifáber Gábor alezredes úr tartotta a beszámolót, és nagyon megköszöntük neki az együttműködést. 31 néhány tűzeset volt a városban, viszont 200 valahány műszaki mentés, ami azt jelentette, hogy talán mindenki emlékszik rá, hogy tavaly rengeteg volt a szél, vihar, és nagyon sok helyen törtek a fák, nagyon sokat segítettek a katasztrófavédelmi munkatársai. Ugyanakkor télen, amikor nagy hóhelyzet volt, akkor is segítettek, úgyhogy a lakosságnak maximális segítséget nyújtottak.
7: A civil szervezeteknek és az alapítványoknak nyújtott támogatásokról dr. Fusz György alpolgármester beszélt a csütörtöki közgyűlés után.
9: A közgyűlés több fontos döntést hozott, többek között először is elfogadta a múlt évi civil szervezeteknek adott támogatásokat. Szeretném azt kiemelni, hogy a város mintegy 100 civil szervezetnek nyújt támogatást pályázatok alapján természetesen. A közösségi együttműködés a városunk számára nagyon fontos, tehát erősítjük és erősíteni szeretnénk továbbra is a civil szervezetekkel a kapcsolatot. Itt kimondottan az nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy nagyon szerteágazó ez a pályázati támogatás. Különböző alapokból tudunk itt nyújtani, akár a környezetvédelemtől egészen az EB támogatásoktól, vagy az EB rendészeket is tudjuk támogatni, de a nyugdíjasok, a különböző olyan művészeti együttesek is támogatáshoz juthatnak. Itt természetesen, mivel nagyon sok, soha nem elég ez a pénz, és mindig jóval több is kellene mindenkinek, úgyhogy ez egy elég nehéz döntés a bizottságok számára, de bízunk benne, hogy továbbra is ezt az alapot meg tudjuk itt tartani, és így tudjuk erősíteni, és hát ők nagyon fontosak a városunk számára. Van egy másik, ami az alapítványok támogatásáról szól, itt egy nagyobb összegek kerülnek mindig, mondhatni folyamatosan kiosztásra azok között az alapítványok között, amelyek a városban kiemelt művészeti egyesületek, olyanok és olyan sportegyesületek, amelyek mindenképpen folyamatosan, hosszú idő óta olyan teljesítményt, olyan minőségét nyújtanak, amely a városunk számára fontos. Itt tulajdonképpen mondhatnám, hogy a zenekarok esetében mondjuk például nagyon fontos, de ugyanúgy, mint a sportegyesületeknél is.
7: A Szekszárdi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben már sok éve megrendezésre kerül a sajátos nevelésű igényű gyermekek tavaszi művészeti fesztiválja, amelyre az idén május 13-án szerdán délelőtt kerül sor Szekszárdon. A cél, hogy a megyében, illetve a szomszédos megyékben tanuló, fogyatékkal élő diákok önmagukat vállalva megmutathassák közönség és zsűri előtt a bennük rejlő értékeket. Nem a verseny az elsődleges cél, hanem a gyerekek önértékelésének, önbecsülésének növelése, pozitív személyiség jegyeik megerősítése. És nem mellesleg szeretnének egy összetartozás élményt is biztosítani a résztvevő diákoknak és az őket felkészítő és elkísérő pedagógusoknak. A tavaszi művészeti fesztiválon a gyermekek valamennyi művészeti kategóriában megmutathatják a tehetségüket. A tavalyi évben már 100 főnél is többen vettek részt a sereg szemlén. Az intézmény várja és szeretettel fogadja az olyan cégek és magánszemélyek segítségét, akik hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy valamennyi kisgyermek tárgyi ajándékkal térhessen haza. Péntek reggel szívmelengető pillanatoknak lehettek tanulni a Balassa János kórház dolgozói. A Garelni 3000-es focitorna szervezői nevében Romhányi Károly polgármester személyesen adta át a kórház gyermekosztálya számára összegyűjtött adományt. A jótékonysági kezdeményezésnek köszönhetően összesen 1 millió 200 ezer forint támogatás érkezett az osztályra. Az átadott utalványon 1 millió 40 ezer forint szerepel, amelyet egy nagylelkű vállalkozó egészített ki, így vált teljessé ez a csodálatos felajánlás. támogatás. A támogatás mellett egy dedikált futballmez is a kórházhoz került felajánlásként, amely szintén ennek a nemes ügynek állít emléket. Az adomány dr. Varga Imre osztályvezető főorvos, valamint Kis Zoltán főigazgató vette át. A kórház köszöni mindenkinek, aki szervezőként, támogatóként, résztvevőként vagy felajánlóként hozzájárult ehhez a példaértékű összefogáshoz. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felé érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire forduló szél. Kora reggelre 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Szekszárdon vasárnap hajnalban 10, napközben 25 fokos maximum valószínű. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Velünk a zene 3 óra után is. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Karakas Balázs vagyok. Kelly Clarkson 2011-es zenéje jön, az énekesnő pályafutásának egyik legsikeresebb dala. Itt a Stronger.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Köszönöm, hogy a Rádió Antrit szól, és most egy olyan dal érkezik, ami elképesztő modern, és elképesztően érezzük benne 2026-ot. És persze ott lesz ez idén is nagy nyaralások alatt, csobbanásokon, a Balcsi parton, vagy amikor beleharapunk majd egy forró nyári napon a sajtos tejfölös lángosba. Summer, a feltörekvő indie pop művész. Itt az Undressed.

0: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antrit szól. Együtt rádiózhatunk, és pihenhetünk, lazíthatunk, és persze közben elismerhetjük az igazi, hát rutinos, veterán művészek munkáját is. A Maroon 5-ot gyakran tekinthetjük ennek, hiszen már a 90-es évek óta együtt zenél a csapati lassan 30 éves bandáról van szó. Ez a dal pedig nagyon könnyed, nagyon lüktetéses, és elképesztően magával ragadó. Jön a Sugar tőlük hamarosan.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. A Maroon 5 érkezik hozzánk most a következőkben az elmúlt évtized közepének egyik nagy slágerével. A dal az amerikai slágerlistán a második helyig jutott. Itt a Maroon 5 és a Sugar!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antenna!

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Egy ilyen kisvárosban, mint a miénk, sok esetben amúgy célszerű biciklivel közlekedni. Alapból gyorsabban eljutunk A-ból B-be sok esetben, mint autóval. Legalábbis nekem abszolút ez a tapasztalatom. Másodszorban pedig egészségesebbek is lehetünk. Az antrit.hu-n olvashatnak arról, hogy 500 általános iskola bevonásával elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. A cél, hogy játékos módon ösztönözzék a diákokat a mindennapi mozgásra és a környezetbarát életmódra. Amúgy több Tolna megyei település is csatlakozott már a felhíváshoz, úgyhogy mindenféleképpen érdemes kecajt ragadni és úgy nekiindulni a sulinak. Nálunk pedig híreket hallgatni 4 órakor, aztán pedig jön a Panic at the Disco és a High Hopes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Csió chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: A stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csak nem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élményfizzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsilinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartnyitás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió André, FM 105.1.
6: 4 óra után is csak a nagy slágerek szólnak nálunk, a Makrebencei és a tegnap slágerei. Lazítunk, pihenünk, a hétvégén én pedig pakolászom befelé a nagy slágereket. Panic at the Disco és a High Hopes.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a Makrebenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Itt a Rádió Antritt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. És persze a hatalmas lendülettel, ahogy azt az ausztrál énekesnőtől már a 90-es évek legvége óta megszoktuk. Ez egy nagyon pozitív dal, bármit is csinál, szombat délután meg fogja adni hozzá a jó kedvet. Vanessa Amorosi és az Absolutely Everybody.

0: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antritot hallgatja. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel töltjük most is az időt. Knan, a szomáliai-kanadai művész pedig itt a folytatásban. Nagyon sokan emlékezhetnek erre a zenére, leginkább a focidrukkerek. Ugyanis a 2010-es dél-afrikai labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszává választották, és hát emlékezhetünk rá, ez volt az a foci VB, ahol még a tévés közvetítés alatt is fújták ugye a helyiek a legendás afrikai hangszert, a vuvuzelát. És a tévés közvetítés alatt olyan volt a hangja, mint hogyha egy mékas duruzsolna. Egy nagyon furcsa és szürreális tapasztalat volt. Maga a dalam ugye a szabadságról és az afrikai nép erejéről szól. Knan és a Waving Flag!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@t

0: kik.hu e-mail címen. Kis szakitábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
1: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol. Esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
0: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
1: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Egy olyan dal érkezik, amit annó a 2010-es dél-afrikai foci VB hivatalos himnuszává választották. Ez a dal a szabadságról és a reményről szól. Így vált az egyik legsikeresebb futballhimnusszá. Krántul a Waving Flag!
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrix!

0: Jó hétvégét, itt a Rádió Antrit, 5 óra előtt is a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Lehet arról hallani, hogy melyik ország hogy próbálja korlátozni a fiatalok közösségi média használatát. A brit gyerekek viszont okosabbak voltak ennél, már egyharmaduk kijátszotta az internetes védelmi rendszereket. A jelentés szerint a kiskorúak hamis születési dátummal vagy kölcsönkért igazolványokkal regisztráltak a platformokra. Egy édesanyja azt mondta az Euronews-nak, hogy a fia szemöldök ceruzával rajzolt magának bajuszt, hogy az arcfelismerő szoftver idősebbnek nézze. A trükk sikeres volt, a 12 éves fiút ugyanis 15 évesnek igazolta a rendszer. Ha van kreativitás, az már egyszer fix. Jönnek hozzánk a hírek 5 órakor, aztán pedig a Dirty Dancing zenéje. Bill Medley, Time of My Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós, vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakulóülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltásra és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringáz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futózápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó hétvégét, jó pihenést kívánok 5 óra után is Karakas Balázs a stúdióban. A Dirty Dancing, a piszkos tánc egy olyan film volt, amely generációk életérzését határozta meg. Itt van a film betűt dala, Bill Medley és a The Time of My Life.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Itt a Rádió Antrit játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Jó pihenést kívánok mindenkinek. A szombat délutánunkat pedig tökéletesebbé teheti egy norvég DJ, Kygo, és az amerikai énekesnő Serena Gomez együttműködése. Olyan tipikusan Kygo-s, könnyed, tropical house-os műfaj. Szerintem nagyon-nagyon kellemes. Kygo, Serena Gomez, it ain't me.

0: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel is, persze a legizgalmasabb program lehetőségekkel. Lehet menni ma még moziba, vetítik majd este 7:30-tól a Magánügy című francia filmdrámát. Amúgy holnap jön majd a Charlie a csodablöki délután 3-tól, 5 órától holnap is az Ördög Prádát visel 2, és egyébként a Magánügyet is vetítik majd még holnap is. Zene nélkül mit érek én címmel tartanak Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncertet a Kulturális Központban május 21-én 19 órai kezdettel. Jó szórakozást kívánok! Nem csak ehhez, hanem ahhoz a fickóhoz, aki a 40-es, 50-es évek mambo zenéjét hozza el. Lou Bega, Mambo No. 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of... A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogora.hu.
2: Vigyázz! Dől a fa!
3: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
2: És mi lett a vége?
3: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
2: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
4: Ennyi volt a reklám.
0: Vissza a zenéhez, jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Egy olyan dal vidámsága érkezik, ami elképesztő. A dal szinte minden országban listavezető lett Európában. Németországban még ma is rekordot tart. Lou Bega és a Mambo No. 5.
4: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez bizony a Rádió Antrit, ahol a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játsszuk. Pillanatok kérdése is 6 óra lesz, úgyhogy én mára köszönöm szépen az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet, de eljövök jövő héten szombaton is, amikor déltől ismét együtt tölthetjük az időt. Karakas Balázs kicsekkol, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasább burgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakuló ülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltásra és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Csak nem 1,7 millióan adták be SZIA bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adó kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105. induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: To be born again.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu. Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök eskütétele utáni beszédében arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy értsék meg a választás történelmi súlyát. Kiemelte, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Arról is beszélt, hogy olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz lesz, minden beruházó tiszteletben tartja a környezetet, az állampolgárai egészségét. Kiemelte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait, hazahozzák az uniós forrásokat, az oktatás fontosságáról, a tanárok és gyerekek megbecsüléséről, a gyermekvédelem kivizsgálásáról és megerősítéséről is beszélt az újonnan hivatalba lépett miniszterelnök. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adóbevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csak nem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élmény kvízzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsirinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartnyitás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futózápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakulóülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltásra és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Csaknem 1,7 millióan adták be ESZI a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZI-ában ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZI-ában május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adó kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki zápor, zivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Ő csak intett, és hopp, tovalibbent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

voltam, az csak füttyentett, s én hogy rohantam. Az ott fázott, és én betakartam.

0: Kicsi vagyok, még hunyorgok s félek, s ahogy nézem, hát egyszer csak látom, ő már ott.
1: Rádió Antrit!

0: hallgatnék még.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakuló ülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltásra és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak, a banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptár az irányadó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futózápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ahogy a fogaidat érzem a vállon, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szárnyakon.

0: legnagyobb slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.